Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Táne, tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Lebo ju rozbijem. Lebo ju rozbijem.